0: Film měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes v sekci Týdne kritiky, kde získal cenu nadace GAN na podporu distribuce a cenu Spolku francouzských spisovatelů. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z Parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky o titulku je překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 evropských úředních jazycích. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci mohou filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou společně s diváky i poslanci Evropského parlamentu. Hlasy každé skupiny mají poloviční váhu. Vítězný film bude vyhlášen v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban arról lesz szó, hogy hogyan osztanak meg a képviselői helyek a tagállamok között.
2: Az Európai Parlament az Európai Unió jogalkotó testülete. A 27 tagállamban élő több százmillió európai polgár érdekeit képviseli. Az Európai Unió demokrácia és népképviselet iránti elkötelezettségét mi sem jelzi jobban, mint hogy a parlamenti képviselői helyek elosztása nem politikai hitvallás vagy hovatartozás függvénye. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez

0: szolgálhatja a legtöbb képviselőt a parlamentbe, 96-ot. A kisebb államoknak, például Máltának, Luxemburgnak és Ciprusnak 6-6 mandátuma van, ami egyébként a minimum a parlamentben. Láthatjuk, hogy egy németországi képviselő így durván 860 ezer lakos, egy máltai pedig körülbelül 90 ezer lakos képviseletét látja el. A választói szavazatok súlya tehát azonos, nem függ attól, hogy egy adott európai polgár hol él. A megválasztott képviselők nem nemzetiségük, hanem politikai elköteleződésük szerint tömörülnek képviselőcsoportokba. A 2019 és 2024 közötti 9. parlamenti ciklusban összesen 7 képviselőcsoport működött. Számuk azonban nem kötött. Ha összefog legalább 23 képviselő, aki az uniós tagországok legalább egynegyedét képviseli, akkor új képviselőcsoportot is alakíthatnak.
1: A júniusi európai választásokat követően a mandátumok megoszlásából látszik majd, hogy milyen sokszínű is az európai politikai paletta. Az Európai Parlament működése, a képviselők által alkotott jogszabályok és szakpolitikák milliók életére vannak hatással az Európai Unióban. Ezért is nagyon fontos, hogy mindnyájan elmenjünk szavazni.
0: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat viime vuosina olleet tarkoituksellisen taloudellisen pakottamisen kohteina. Taloudellinen pakottaminen tarkoittaa sitä, että poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään taloudellisia keinoja, kuten kaupan rajoituksia, boikotteja tai hallinnollista syrjintää. Pakottamisesta on tullut yhä vakavampi poliittinen ja taloudellinen ongelma EU:lle. Pakottamisen epävirallisen ja peitellyn luonteen vuoksi sitä ei valitettavasti voida käsitellä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa. Eikä Euroopan unionillakaan vielä jokin aika sitten ollut mitään oikeudellisia keinoja, joilla puuttua asiaan. Euroopan parlamentti ja useat EU-maat ilmaisivat huolensa taloudellisesta pakottamisesta jo vuonna 2020. Komissio yhtyi näihin huolenaiheisiin ja alkoi parlamentin kehotuksesta laatia uusia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tämän seurauksena komissio, neuvosto ja parlamentti antoivat yhteisen julkilausuman välineestä, jolla ehkäistään ja torjutaan EU:n ulkopuolisten maiden harjoittamaa pakottamista. Se julkaistiin yhdessä kauppasopimusten valvontaa koskevan tarkistetun asetuksen kanssa. Komissio julkaisi joulukuussa 2021 ehdotuksen pakottamisen vastaiseksi välineeksi, jonka avulla EU voisi vastata tällaisiin haasteisiin tehokkaammin ja maailmanlaajuisesti. Ehdotuksessaan komissio määritteli taloudellisen pakottamisen seuraavasti. Toimet, joilla vaikutetaan unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, pyrkimällä estämään niitä kumoamasta, muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä toimea, tai saamaan ne kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään tietyn toimen, soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia toimenpiteitä. Katsotaanpa tarkemmin yhtä konkreettista esimerkkiä. Marraskuussa 2021 Vilnassa, Liettuassa, avattiin Taiwanin edustusto. Nimessä mainittiin siis Taiwan eikä Taipei. Ja Kiina katsoi, että tämä nimivalinta rikkoi yhden Kiinan periaatetta. Sen mukaan on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on osa sitä. Tämä diplomaattinen selkkaus aiheutti valtavasti kitkaa Kiinan kanssa. Liettuan hallitusta on painostettu ensisijaisesti kaupparajoitusten

Megválasztott európai parlamenti képviselőinknek nem az az egyetlen dolguk, hogy plenáris üléseken vitázzanak és szavazzanak az előterjesztett jogszabályjavaslatokról. A vitákat elő is kell készíteni. Ezzel foglalkoznak a képviselők közül szakértelmük és egy pontrendszer alapján kiválasztott előadók. Ebben az adásunkban az ő feladatkörükről lesz szó. Amikor az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot nyújt be a parlamentnek, az legelőször egy parlamenti szakbizottsághoz kerül. Hogy pontosan melyikhez, az a témától függ. Ha például az élő állatok szállításának szabályozásáról van szó, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság az illetékes. A szakbizottság kijelöl egy képviselőt, aki témafelelősként elemzi a javaslatot, szakértőkkel és más érdekeltekkel egyeztet, majd jelentést készít, amelyben adott esetben módosításokat vagy kiegészítéseket fogalmaz meg az eredeti bizottsági javaslathoz képest. Fontos szerepe van tehát a parlamenti álláspont előkészítésében. Természetesen nincs egyedül, képviselőtársaira és a szakbizottság többi tagjára is számíthat. Akár külső szakértőknek vagy más uniós intézmények szakértőinek a tanácsát is kikérheti, hogy megalapozott véleményt tudjon formálni az egyes kérdésekről. Az előterjesztett javaslat összes lehetséges aspektusáról tájékozódnia kell, hogy számolni tudjon minden következménnyel és tovább gyűrűző hatással. Mindent meg kell ismernie az utolsó részletig. Az előadó által készített jelentéstervezetet először az illetékes szakbizottságon belül vitatják meg a képviselők. Átdolgozását és újraírását is kérhetik, illetve több körben is módosíttathatják, mielőtt a teljes parlament elé bocsátják vitára és szavazásra. A szakbizottság által elfogadott szöveg ezért indoklást, állásfoglalási indítványt és módosítási javaslatokat is tartalmaz. Értelemszerűen nem minden jelentéstervezet jut el a plenáris szavazásig. Vannak olyanok, amelyeket már ebben a szakaszban elutasítanak a képviselők. Amikor viszont elfogadnak egy jelentést, részben az előadóé az érdem. Az előadó tehát nagyon is fontos szerepet játszik a jogalkotásban. De vajon mi alapján dől el, hogy melyik képviselő lesz a felelőse egyik vagy másik témának? Ez több tényezőtől is függ. Először is a parlamenti képviselőcsoportok megállapodásától. Kivételes esetekben két képviselőt is kijelölhetnek társelőadóként ugyanahoz a javaslathoz, mint ahogy a mesterséges intelligencia használatának szabályozásával kapcsolatban is történt. Másodszorban a képviselőcsoportok pontrendszert alkalmaznak az előadó kiválasztásához. Nagyságuk arányában adott számú ponttal rendelkeznek, és ezekkel licitálnak a témavezetés lehetőségéért, akár egy árverésen. Természetesen az is sokat nyom alatban, hogy egy képviselő mennyire jártas egy adott témában. Adódhatnak olyan helyzetek, amikor további előadókra vagy témafelelősökre is szükség van. Ezek egyike, amikor az eredetileg kijelölt szakbizottság egy másik parlamenti szakbizottság véleményét is kikívánja kérni, illetve amikor az illetékes szakbizottság mellett egy másik szakbizottság is véleményt kíván nyilvánítani egy adott javaslatról. Ilyenkor a parlament elnökéhez fordulhatnak, hogy ő döntsön, melyik szakbizottság legyen felelős és melyik véleményező szerepben. A vélemény nyilvánításra felkért szakbizottság azután maga is kinevezhet egy előadót. Az élő állatok szállításával kapcsolatos előző példánkból kiindulva, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság lesz a téma szerint illetékes szakbizottság, de elképzelhető, hogy a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság is véleményt szeretne nyilvánítani, és erre lehetőséget kap. Ennek megfelelően saját tagjai közül kinevezhet egy társelőadót. Ami a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának szabályozását illeti,
Három különböző szakbizottság is érdekelt volt a véleményezésben egy-egy társelőadóval. Így nem kevesebb, mint 5 társelőadó vitte a témát, amíg jelentésük alapján a parlament el nem fogadta álláspontját egy 2024 márciusi plenáris ülésén. Végül említsük meg az előadók egy utolsó kategóriáját is. Egy jelentés elkészítéséhez a képviselőcsoportok alternatív témafelelőst, úgynevezett árnyék előadót is kijelölhetnek. Ő saját képviselőcsoportja nevében nyilvánít véleményt,

0: what do you want? And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
1: A filmet a 76. Locarnói Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be először 2023. augusztusában. A fesztivál fődíjának az Arany Leopárdnak az egyik esélyese volt, és végül elvitte a legjobb női főszereplő díját. A 64. Szaloniki Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Golden Alexander díjat. A Dahomey című dokumentumfilmet a francia-szenegáli rendező és színész Mati Diop jegyzi. Annak a 26 műkincsnek az útját követi nyomon, amely 2021 végén Párizsból indult vissza származási helyére, a Benini köztársaságba, az egykori Dahomey királyságba. Több ezer másik műtárgyal együtt ezeket is zsákmányul ejtették a francia gyarmatosítók az ország 1892-es leruhanásakor. Kérdés, hogy hogyan fogadják az ősi kincseket az egykori kifosztottak leszármazottai, hiszen ment tovább az élet, nekik pedig fel kellett építeniük saját országukat. Parázsvita indul erről az Abomey-Calavi Egyetem hallgatóinak körében.

A Dahomey francia-szenegáli és benini koprodukcióban készült. 2024. februárjában mutatták be először a 74. berlini nemzetközi filmfesztiválon, ahol elvitte a legjobb filmnek járó aranymedve díjat. A Flow egy lett rendező Jeans Zilbalodis animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis vége a világnak, amely igencsak magán viseli az emberi élet nyomait. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való teremtés, kénytelen összefogdi más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, és próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és leküzdeni a nehézségeket.

0: A Flow 2024-ben mutatkozott be a Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard válogatásában. Az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon ugyanebben az évben elnyerte a zsűri és a közönség díját, valamint játékfilm kategóriában a Gán Alapítvány filmterjesztői díját. Az Intercepti című dokumentumfilm Ukrajna 2022-es leruhanásának utóhatásait dolgozza fel. Az ukrán Oksana Karpovics írónő által rendezett filmben a pusztítás képei elevenednek meg. Ukrán falvakat, városokat, házakat és autópályákat látunk az orosz megszállók távozását követően. A képekre ráközelítve mégsem a rombolás és a halál tűnik fel, hanem az, ahogyan a táj ismét megtelik élettel. Ez reményt ad, mintegy ellensúlyozva, hogy manapság a médiában már-már hétköznapi történésekként jelenítik meg a háború borzalmait. A hang viszont szöges ellentétben áll a képpel. Az ukrán titkosszolgálat által 2022-ben lehallgatott telefonbeszélgetések fültanúi lehetünk. Halljuk, ahogyan orosz katonák az ukrán lövészárkokból hívják családtagjaikat.
1: Да нет, что ты? Все хранится. Рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видишь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Az Intercepti című filmet a Berlinale legjobb dokumentumfilmnek járó díjára is jelölték. A független zsűritől két külön méltatást kapott. Az Amnesty International filmdíj külön méltatását és az Ökumenikus díj külön méltatását. A Julie Keeps Quiet filmdráma a belga Leonardo van Dale első rendezése. Története a következő. Egy elit teniszakadémia fiatal tehetségeként Julie élete az imádott sport körül forog. Amikor edzője zaklatási ügybe keveredik és hirtelen fel is függesztik, a klub vezetői mindenkit arra kérnek, hogy mondja el, mit tud. De Julie inkább nem val színt.
3: Julie is Rima, mais wie dat je over deze dingen kunt praten.

0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i Filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a Francia Drámaírók és Zeneszerzők Szövetségének díját. A Lux közönség díjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó Európai Közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: Kul sena, fit-minja ta' marzu, in-nies madwar id-dinja jiċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa. F'dan il-jum nonaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu. Bil-movimenti tal-ħaddiema jisħu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġlieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
2: Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-Nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-nisa soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikat għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-Nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
1: Imbagħad wasal l-1917 u l-mument li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietroburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa. Għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-tieni gwerra dinjija, il-ġrieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, id-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu il-progress qatt ma kien lineari, Innisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol. Mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija u l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru għadha realtà għall-wisq nies.
2: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza b'bażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kinux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-qoddim. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru. Aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
1: Il-Parlament Ewropew ħadem ukoll biex iżid ir-rappreżentanza tan-nisa fil-politika. Fl-1979 meta saru l-ewwel elezzjonijiet diretti tiegħu u Simone Veil ġiet eletta President, 16% tal-membri tal-Parlament Ewropew biss kienu nisa. Illum dak in-numru żdied għal kważi 40% u b'hekk sar wieħed mill-aktar parlamenti bbilanċjati bejn il-ġeneri fid-dinja. Kull sena, fil-jiem ta' madwar 8 ta' Marzu, il-Parlament Ewropew jorganizza dibattiti u avvenimenti speċjali biex jerġa' jafferma l-impenn tiegħu lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Jum Internazzjonali tan-Nisa mhuwiex biss data, huwa sejħa biex tissaħħaħ l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Wara aktar minn seklu, il-ġrieda d-drittijiet tan-nisa għadha d-dejja u l-Unjoni Ewropea għandha rwol ewlieni x'taqdi. Għax il-progress qatt ma jseħħ waħdu, jeħtieġ lin-nies, jeħtieġ l-azzjoni tagħhom. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
3: Byť poslancom či poslankyňou Európskeho parlamentu neznamená len zúčastňovať sa na rozpravách v pléne alebo hlasovať o legislatívnych návrhoch. V tejto epizóde sa preto zameriame na ďalší aspekt práce europoslancov, ktorým je rola spravodajcu. Keď Európska komisia predloží nový legislatívny návrh parlamentu, jeho legislatívna práca sa začína v parlamentnom výbore. Výber príslušného výboru závisí od predmetu návrhu. Ak sa návrh týka napríklad prepravy dobytka, ujme sa ho parlamentný výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Výbor určí spravodajcu či spravodajkyňu, akéhosi vedúceho projektu, ktorého úlohou je vypracovať správu k danému návrhu a prípadne ho doplniť o pozmeňujúce návrhy, čiže návrhy na vypustenie, pozmenenie či doplnenie pôvodného textu. Spravodajca následne začne pracovať na správe. Nie je však na to sám, komunikuje pritom s ostatnými poslancami a pri práci mu asistuje jeho parlamentný výbor. Ak potrebuje detailnejší pohľad na danú tému, môže osloviť externých odborníkov alebo odborníkov z ostatných inštitúcií Únie. Jeho úlohou je vypracovať čo najkompletnejšiu a najpresnejšiu správu a zároveň prihliadať na všetky jej možné dôsledky, každú interpretáciu a každý detail. Zohráva teda zásadnú úlohu. O návrhu správy možno ďalej diskutovať a možno ho ďalej upravovať. Napokon ho príjme príslušný parlamentný výbor a následne ho spravodajca predloží v pléne. Správa pozostáva z dôvodovej správy, návrhu legislatívneho uznesenia a pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa bude hlasovať. Samozrejme, nie všetky správy sa v hlasovaní príjmú, keďže niektoré sa aj zamietnú. Pokiaľ je však správa schválená, znamená to pre spravodajcu veľké uznanie. Zrejme si kladiete otázku, ako sa vyberajú poslanci pre túto náročnú úlohu. Závisí to od viacerých faktorov. Najskôr sú tu dohody medzi politickými skupinami, ktoré môžu veľmi zriedka viesť k vymenovaniu dvoch spoluspravodajcov pre ten istý spis. Tak to bolo napríklad v prípade správy o umelej inteligencii. Ďalej politické skupiny zaviedli bodový systém, ktorý umožňuje rozdeliť si legislatívne správy. Každá skupina disponuje v závislosti od svojej veľkosti určitým počtom bodov a o správe sa rozhoduje podobne ako pri aukcii. Do úvahy sa pritom samozrejme berie aj kompetentnosť poslanca a jeho záujem o danú tému. Sú však aj ďalšie typy spravodajcov. Ak chce výbor poznať stanovisko iného výboru, alebo ak sa chce iný výbor sám vyjadriť k predmetu správy, ktorá bola najskôr pridelená príslušnému výboru, môžu požiadať predsedu parlamentu, aby stanovil jeden výbor ako gestorský a druhý ako výbor požiadaný o stanovisko. Tento druhý výbor potom určí spravodajcu pre stanovisko. Ak sa vrátime k spomínanému príkladu návrhu komisie o preprave dobytka, gestorským výborom by bol v tom prípade výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a o stanovisko by mohol byť požiadaný napríklad výbor pre dopravu a cestovný ruch. Ten by mal potom možnosť vymenovať svojho vlastného spravodajcu. V prípade správy o umelej inteligencii boli spravodajcovia pre stanovisko dokonca až traja, každý z iného parlamentného výboru. Na tejto správe, ktorá bola v pléne parlamentu prijatá v marci 2024, sa teda podielalo spolu až 5 spravodajcov. Napokon existuje ešte jedna kategória spravodajcu. Je ním tieňový spravodajca, ktorého môžu určiť politické skupiny a ktorý sleduje vývoj pri vypracúvaní správy a zastupuje stanovisko svojej skupiny k prerokúvanej téme. Zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní kompromisu, pričom rokuje s ostatnými politickými skupinami. Zaujímavosťou je, že každá správa síce má oficiálny názov, ktorý je často veľmi dlhý, no známa je predovšetkým pod menom svojho spravodajcu. Ide o cenné uznanie jeho dôkladnej a dôležitej práce. Počúvali ste epizódu zo série V džungli Eurožargónu venovanú role spravodajcu. Ďalšie naše podcasty nájdete na